high. They have been to the place where the Moo Moo Man.

És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. This is...

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Más lesz a nyugdíjminimum, távozik az uzsoki vezetője, egyre több robbanótest kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsinket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
2: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hidegfront hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfű pollen szórása.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Száraz napos időben lesz részünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszer csomagjának kiosztása. Sinka Edith, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszer csomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben uniós forrásból. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgálóbizottság. Az országgyűlési testület elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakemberhiány. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villám árvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsodaba-Új-Zemplén vármegyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. A Szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kész termékekkel, hanem az azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyorsétterembe vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG. Ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására, továbbá szélerőművi és energiatárolási kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon, a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő keddtől érhető el. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések, a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozó ipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülése ellensúlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások augusztus 28-án, 29-én, szeptember 4-én, 5-én, 11-én, valamint 12-én este fél hétkor a Pörbői Ökoturisztikai Központból indulnak. Szeptember 12-én külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál, Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a csendes hallgatózást hamar megunó kicsiket. Pályakarbantartás miatt vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. A mentés jelenleg is zajlik, a szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Végül a várható időjárásról. Országszerte száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, 0828 a mai dátum, péntek van, ez a jó hír, 11 perccel múlt 6 óra, Maxim Levente vagyok. Isten éltesse a szülinaposokat és sok boldogságot a névnapos Ágostonoknak, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára Robbie Williams, előtte még a Unique, most pedig Segjön. Jó reggelt!
0: Beste.

0: hitet.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 240. napján, augusztus 28-a van. Hogy elröpült ez a nyár, nem? Ma van a vörösbor világnapja. Ezen a napon a szőlő érését és a nyarat ünnepeljük, mert hogy lassan el kell, hogy búcsúzzunk tőle. Bár az is igaz, hogy a szeptember nem hoz majd évszakváltást egyelőre még, és nincs változás abban sem, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul minden nap itt a Besten. A folytatásban a sztárpár Jay-Z és Beyoncé hallható.
2: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Let's go get 'em.

0: Best FM, a legjobb zenék a héten. Ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a maximum. Napos gumoly felhős idő, említésre méltó csapadék nélkül. Részletek és még több friss info a hírekben. Fél hét után pedig Lili Ellent halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézművesboltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. A Szívesen elnevezésű kézművesbolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kész termékekkel, hanem azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Nyugat-Nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Végül a várható időjárásról. Országszerte száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó munkanapján. Országszerte száraz napos időnk lesz. Délután több lehet a fátyol felhő az égen, esni, ha minden igaz, nem fog. A héten ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a hőmérséklet, aztán holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és egy-egy záporzivatar is előfordulhat. 27-35, vasárnap egy fokkal hűvösebb, 29-34 fok mellett telik majd a hétvége. Én pedig el is indítottam a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Vanessa Amorosi dalát a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 7 óra, és egy hét múlva ilyenkor már a nulladik órát is jelzi hamarosan a csengő. Jövő hét kedden, szeptember 1, iskola kezdés. Hogy közben milyen időnk lesz, kiderül a hírek végén, a következő órában pedig hozom majd a Black Eyed Peas-t. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűit a Barsi Ékszer online karikagyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság?
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Pakronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
8: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG, ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására, továbbá szélerőművi és energiatárolási kapacitások fejlesztésére lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Végül a várható időjárásról. Országszerte száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 26.08.28 a mai dátum. Péntek van, sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak, és ha van szülinapos ismerős, őt is lehet ünnepelni. Mondok hozzá hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620-55-55-155, természetesen, ha közlekedési info van, az is jöhet bátran. Meredith Brooks és Janet Jackson biztosan énekel nem sokára, de csak Carlos Santana gitárjátéka után.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 28. napján, a mai péntek, az Ákostonok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. 1963-ban a mai napon elindult a malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás, IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti, beleértve az athéni tartózkodást is, 5 óra 10 perc volt. Jó reggelt, jó utat földön, vízen, levegőben. Ha van közlekedési hír, jöhet a 0620 55 55 155-re. Black Eyed Peas, Don't Lie, így megy tovább a péntek reggel a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék a héten, ma lesz a legmelegebb. 28-36 fok között alakul a maximum. Alapvetően napos idő lesz, délután némi fátyol felhővel, ha minden igaz, esni nem fog. Részletek a hírek végén, aztán George Michael dala, az Outside jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakemberhiány. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villámárvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Végül a várható időjárásról. Országszerte száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Augusztus 28-a van péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1962-ben ezen a napon született David Fincher, amerikai filmrendező, aki nem csak a hetediket, a Harcosok klubját vagy a Benjamin Button különös életét jegyzi, de olyan videóklippek is az ő nevéhez fűződnek, mint George Michael, Freedomja, a Janis Garagán az Aerosmith-től, és rendezett klippeket Madonnának is, Express Yourself, Vogue, Bad Girl. ...1969-ben ezen a napon született Jack Black, amerikai színész, komikus, zenész, olyan filmek sztárja, mint a Pop Csajok, stb., a Rocksuli vagy a Jumanji széria. Ugyanabban az évben, 1969-ben és ugyanezen a napon született Jason Priestley is, kanadai színész, a 90-es évek egyik legnagyobb tini ikonja, leghíresebb alakítása a Beverly Hills 90210 című tévésorozatban, Brandon Walsh megformálása. 1965-ben a mai napon született Shania Twain, Grammy-díjas kanadai énekesnő, minden idők legsikeresebb női country előadója. 1982. augusztus 28 megszületett Leanne Rimes, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a Sakáltanya film zenéjének előadója. A sort a 86-os születésű Florence Welch, a Florence and the Machine tagja zárja. Ható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon vihar előtti csend uralkodik, a vihar pedig hát majd szeptember 1-én, jövő hét kedden lesz. Kezdődik az iskola, sulisok, ovisok, anya, apa, tele lesz az út autósokkal, emberekkel, vigyázzunk egymásra, akkor is, most is. Ha van közlekedési hír, várom, 0620 55 55 155. 8 után pedig jön majd Desiré. És az Airi Mafia is. Tartunk egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése, Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Fontos a megbízhatóság.
5: Pakronet. Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
4: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
5: Pakronet. Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
4: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
6: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szeresd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: Trust FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsodabaújzemplén vármegyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. A Szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kész termékekkel, hanem azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Új energetikai üzletágat és annak felépítésére önálló holding vállalatot hoz létre a 4iG. Ezzel tovább bővíti jelenlétét a kritikus infrastruktúrák területén. A társaság szándéknyilatkozatot írt alá az amerikai X-Energy vállalattal kis moduláris nukleáris reaktorok regionális telepítéséről. Emellett előzetes együttműködési megállapodást kötött egy lengyelországi szélerőműpark megvásárlására, továbbá szélerőművi és energiatárolási kapacitások fejlesztésének lehetőségét is vizsgálja Észak-Macedóniában és Montenegróban. Végül a várható időjárásról. Országszerte száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Drága hétvége váró testvéreim, nővéreim, jó hírem van. Péntek van, Hey Soul Sister, a San Francisco-i Train is örül neki, és mi is örülhetünk együtt a jó hírnek, aztán nem sokára a Bahamen engedi szabadjára a kutyusokat, Who Let the Dogs Out, és énekel Kelly Roland is. 6 perc elmúlt 8, jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Elég mozgalmas időszak ez Kelly Rowlandnek, a Destiny's Child trió egyik tagjának, hiszen szólóban és a csapattal is új zenei anyagot készítenek, bár a Destiny's Child házatájáról azok a hírek érkeztek, hogy eddig kiadatlan, de már rögzített dalok formájában új anyag érkezik, és az újraegyesülés is napirendre került. Kelly Rowland pedig szólóban is új albummal készül, és világkörüli turnét szervez. Ő folytatja egy munkás dallal, ha péntek reggelt jön a Work, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki ma korán kelt, holdfogyatkozást lelt az égbolton. Szabad szemmel is varázslatos volt a hajnali holdfogyatkozás. Közben pedig fokozódik a kánikula, és a holnapra ígért hidegfront nem hoz akkora lehűlést, mint amennyire gondoltuk. Száraz lesz, széllel, és csak 1-2 fokot mérsékli a mai hőséget. Rögtön 8:30, jó reggelt, részletekkel jönnek a hírek, aztán a Spice Girls és a Spice Up Your Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyorsétterembe vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. Végül a várható időjárásról. Országszerte száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Ezt FM, a legjobb zenék. Miközben örömünkben akár ugrálhatunk is a Criss Cross jumpjára, hogy jön a hétvége. Nem annyira örömteli, hogy a holnapra beígért hidegfront csak alig-alig enyhíti a kánikulát. Mondom a hőfokokat, minimum, maximum mától kezdődően. Tehát ma 29-36, szombat 27-35, vasárnap 29-34, hétfő 28-36, kett 29-36, és aztán szerdán, csütörtökön jön egy újabb hidegfront, ami majd valóban enyhülést hoz. Aki pedig dugott balesetet lát, segíthet a többieknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akarok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek tehát zenék a boldog nyomógombos telefonos korszakból, még az AI előttről. Bob Sinclair, Love Generation. És egy első emelet feldolgozás az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol, a csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 9 óra, a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Group & Swing-gel egy helyen? Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Új egységekkel és bővített szolgáltatásokkal erősíti Miskolci jelenlétét a Magyar Vöröskereszt Borsodabaúj-Zemplén vármegyei szervezete. Elsőként a Szívesen névre keresztelt kézműves boltjukat és alkotó műhelyüket mutatták be. A Szívesen elnevezésű kézműves bolt nem csak üzletként, hanem alkotó és közösségi térként is funkcionál, ahol kézműves foglalkozások, bemutatók és közösségi programok is helyet kapnak. A látogatók így nem csak kész termékekkel, hanem azok mögött álló munkával, műhelyekkel és alkotókkal is megismerkedhetnek. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel még a közelben egy másik gyorsétterembe vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Végül a várható időjárásról. Országszerte száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként az angol énekes George Ezra fővárosunkról írt és fővárosunk ihlette dala, Budapest a címe. Érkezik még a CNC Music Factory, az Allianz Ethnic, a Koshin és Jennifer Lopez is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha közlekedési hír van. Várom, 5 perc elmúlt 9, hello, Max Szemlevente vagyok.
0: Best

Just FM a legjobb zenék. Funky, mondják alattam, de nem. Classic House lesz ma, mert hogy a Night Shift Extra-ban hétfői rezidensünk Lauer Christian duplázik, 7 és 8 között, tehát a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjei pörögnek, a házigazda is ebben a stílusban mixel majd 6-tól, a lemezjátszok mögött White Boy. Ez az Allianz Ethnic és a Respect, ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155.

Best FM a legjobb zenék. Baleset az M7-esen, a Balaton felé Sukorónál, 3-4 kilométeres a torlódás, és Norbitól tudjuk, hogy baleset történt a fővárosban is. A Könyves Kálmán körúton, a Vajda Péter utcánál, mindkét irányban brutál dugó. Köszi Norbi, jó utat mindenkinek. 0620 55 55 155. Jennifer Lopez-zel megy tovább a péntek reggel. Ez a Get Right a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg jövét kedden a nyár, nem, de a nyári szünet biztosan véget ér. Szeptember 1-ével kezdetét veszi az új tanév, úgyhogy kedves nyári gyerekek, a nyár fiai, az utolsó úgymond nyári szüneti hosszú étvége jön, szombat, vasárnap, hétfő, na és a nyár fiai DJ Sammy-től, The Boys of Summer, ráadásul mindezek mellé a holnapi száraz, gyenge hidegfrontot leszámítva, igazi nyári időnk lesz.
1: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jön a nyári szünet utolsó hétvégéje, és gondolom hosszú sorok indulnak a Balatonra, ezt kihasználva. Jön majd a Balatoni Lány című Szikora Róbert és Valmár koprodukció, és zenél a Matchbox 20 is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra a friss hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Megkezdődött több mint 84 ezer rászoruló gyermek tanszer csomagjának kiosztása. Sinka Edith, a Klebelsberg központ elnöke elmondta, a támogatásra csaknem 7,8 milliárd forintot biztosítottak az Európai Szociális Alap Plusz keretéből. A mostani már a harmadik ilyen tanszerosztás. Eddig több mint 208 ezer tanszer csomagot szereztek be, csaknem 2 milliárd forint értékben, uniós forrásból. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a nepáli villám árvíz károsultjainak megsegítésére. A karitatív szervezet adománygyűjtést indít a katasztrófa által érintett közösségek támogatására. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Végül a várható időjárásról. Országszerte száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Sophie B. Hawkins-tól, a Compact Disco-tól, a Five-tól, nem sokára a Britney Spears-től, elsőként pedig a Mystic-től. Scandalous, 5 perc elmúlt, 10.08.28 a mai dátum, Isten éltesse az ágostonokat és a szülinaposokat. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Apropó nyár, egy kicsit így a végére megfáradtunk, nem? Na meg a munkahét végére is. Best FM a legjobb zenék, ha így van. Tartsunk ki, mert hogy jön a nyári szünidő utolsó, ráadásul hosszú hétvégéje, mert hogy csak kedden kezdődik a suli. Maradunk mozgásban a fájval! Keep on Moving 1999-ből.

0: Best FM, a legjobb zenéken megy Budapest felé, Tatabánya előtt terelés plusz baleset egyenlő 7 kilométeres dugó. Köszönjük Pistének, 0620 55 55 155, ide jött az üzenete. És baleset történt a 82-es főúton Bakony-Szentkirály térségében is, ahol két autó ütközött a 35-ös kilométernél, félpályás lezárás van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Biztosan szól a múzsa csókja vagy a rózsáé? Kiss from a Rose, Seal-től? És zúz a tankcsapda is.
2: Mi a gyárkik, hogy a mennyekbe mondsak, melyik ajtunk mennyekbe. Mi a gyárkik, hogy a mennyekbe mondsak, melyik ajtunk mennyekbe.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha van közlekedési info, jöhet ide.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Havonta frissítik a mentőszolgálat nyilvános kiérkezési adatait. Jön az állatkertek éjszakája már 15. alkalommal. Felhők és por szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán. Szerdán itt katasztrófát okozott egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina, amely eltorlaszolt egy folyót, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a területet. Az ár hidakat mosott el és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat. Reggel már mintegy 470 halottról számoltak be a hatóságok. A mentést az újabb árhullám veszélye miatt ma ideiglenesen felfüggesztették. Sötétedés utáni kalandokra várják ma a látogatóikat az állatkertek. Az állatkertek éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg. Ezúttal 13 intézmény csatlakozott. Köztük a Fővárosi Állat és Növénykert, a Veresegyházi Medveotthon vagy a Szegedi Vadaspark. Idén az állatokkal kapcsolatos tévhiteket járják körül. Kiderül például, hogy tényleg vak-e a vakond, vagy hogy a denevérek valóban belegabajodnak-e az emberek hajába. A szakemberek bemutatókkal, előadásokkal, interaktív programokkal készülnek. Elhunyt 5. Harald Norvégia királya. 1991-ben került a Skandinávország trónjára, csak nem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 éves korában érte a halál. Fátyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elsőként az NSYNC mémé vált dala, Justin Timberlake fura kiejtésének köszönhetően. Az It's Gonna Be Me ugyanis a dal végén úgy énekli, hogy It's Gonna Be May, mint május angolul, úgyhogy áprilisban évről évre előkerülnek a mémek. Nem találjátok ki április után mi lesz It's Gonna Be May, vagy Bye Bye Bye April, It's Gonna Be May, és még sorolhatnám. 5 perccel múlt 11. Jó utat, jó munkát, jó pihenést kívánok. Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A hazug embert hamarabb utolérik, ugye mindenki tudja a közmondás végét. Kutatások szerint, amikor hazudunk, megemelkedik a hangszínünk.
1: Hát hazudnék én neked.
0: Would I lie to you? Ezt jelenti a Charles and Eddie duo dalának címe, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesnél egy autó a szalagkorlátnak hajtott. A 125-ös kilométernél csak a külső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Ugyanez a helyzet az M1-esen Budapest felé, a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt. Aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1 a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megjött Majoros Rita, és én ennek örülök. Örülök, hogy jöttél Glad You Came címmel, pedig a The Wanted dalával indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is. Max M. Levente vagyok.

0: I'm glad you...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Képzéssel segítik az anafilaxiás gyerekek iskolai ellátását. Ékszerrablás Bécsben, gyémántnyakéknek kélt lába. Szaharai por is szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiás gyerekeket. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán kifejtette, idehaza csaknem 25 ezer gyerek él ilyen allergiával. Ezért ingyenes, rövid online képzést nyújtanak az oktatási nevelési intézmények dolgozóinak. Elérhető egy oktató videó is, amely az anafilaxia felismerését, ellátását, az EpiPen használatát mutatja be, illetve egy gyakorlati segédlet, amely konkrét információkat, hasznos tippeket ad a pedagógusoknak. Az érintettek már a tanévkezdés előtt felkészülhetnek a feladatra. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Történelmünk egyik sorsfordító eseménye kapcsán nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Hogy mit is jelent számunkra az évforduló, arról Mozart Gábort, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
1: Logisztikai központot és hipermarketet is orosz dróntámadás ért Ukrajnában. Kijev közelében megsemmisült a piacvezető ukrán csomagküldő vállalat elosztó központja. Az ország délkeleti részén egy barkács és építőanyag áruházlánc egyik nagy üzlete kapott találatot. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxusmárka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután úgy, hogy betörték az egyik tároló üvegét. A nyomozás folyik, a két férfiről képeket is közöltek. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hírem van, péntek van, szép napot kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt így délután néhány perccel, hogy kellemes hétvégét, Majoros Rita vagyok. Egy kicsit hangolódjunk együtt a következő két napra, Savage Gardennel, Christina Aguilerával, Rúzsa Magdival, vagy éppen Ciscoval, de a Wanted már indítja is az órát és a délutánt. Glad you came!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, szép pénteket a folytatásban is mindenkinek. Remélem, hogy jól telik eddig a nap, és hogy hamarosan itt lesz a munkaidő vége, és megkezdhetik a hétvégét. Mivel töltik majd egyébként az utolsó nyári hétvégét? Jaj, nem olyan jó ezt kimondani, bevallom őszintén. Én azért még úgy el tudnék viselni egy hónap nyarat. Gyanítom, ezzel az éppen suliba készülődők is így vannak, a szüleik meg aztán végképp, vagy lehet, hogy másként gondolják? Na jó, ezt is megtárgyaljuk a mai délutánon, előtte azért még hozok isteni zenéket, közlekedési információkat, napkérdését is, úgyhogy nem fogok unatkozni, főképp, hogyha velem tartanak. Itt lesz mindjárt Cisco és a Tong Song, elénekli majd a Lady Marmalade-dalt, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink, de most a Savage Gardennel megyünk tovább. I Want You, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life.

0: West FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, és azt hiszem délután még csak többen lesznek. Úgyhogy érdemes ma is figyelni, főként az M7-esen is még szerintem azért az utolsó hétvégét szívesen töltik sokan a Balatonnál, úgyhogy figyelem, én ahogy megkapom az információkat, már hozom is. Legutóbb annyit kaptam, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben, illetve a terelés előtt is erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van a külső sávban. Továbbra is, aki autóval van és Budapest a célja, válassza a belső sávot. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma délután is. Utazunk együtt és vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem tudom, mennyire jó hír, de elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig Mark Ronson és Bruno Mars nyitja majd az órát, ez lesz az Uptown Funk. És jön majd a VIP is.
2: Keresem a lányt az álmomból, érzem azt a csíp, és támkodol.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pereskedés helyett közjegyzőkkel is lezárható lenne sok vita. Medúzák rohamoztak meg egy francia atomerőművet. Holnap már jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Megjegyezték, idehaza tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak kevesebb, mint fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Aknamentesítették a hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Közölték, az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni. Egész napos programokkal és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
1: Ismét medúzák miatt kellett leállítani a legnagyobb francia atomerőmű 2 reaktorát. Szerda éjjel több mint 200 tonnányi medúza szállta meg a szűrőberendezéseket. A csalánozók már tavaly, illetve augusztus első felében is komoly gondot okoztak az erőműben. Jelenleg a létesítmény egyetlen reaktorblokja sem működik rendeltetésszerűen, 2 további ugyanis csökkentett kapacitással üzemel szintén a medúzák miatt, a maradék 2 pedig karbantartás miatt nem termel. Fágyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati 2/3-án 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán szuper pénteket kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában is. Hát azt kell, hogy mondjam, szuper dalokat hozok. Na higgyék el nekem, ez nem kamu, hanem tényleg a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, mert hogy itt lesz Sergio Mendez és a Black Eyed Peas, meg a Más Kanáda, vagy az Uptown Funk, Mark Ronson és Bruno Mars dala. Már kezdek is?
0: Best FM.

BestFM a legjobb zenék, meghoztam a nap kérdését. Közelítünk sajnos a nyár végéhez, hiszen ez lesz az utolsó augusztusi hétvége. Úgyhogy ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt az idei nyár legjobb pillanata, vagy legjobb eseménye, legjobb történése. 0620-55-55-155 jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mi volt ez a pillanat, amire legszívesebben emlékeznek vissza ebből a nyárból? Na persze ez nem egy ilyen lehangoló témának készült, úgyhogy a vidám pillanatokat is nagyon várom, sőt azokat várom igazán, úgyhogy tényleg jöjjenek a válaszok, és mellé a legjobb zenék a 90-es, 2000-es évekből. Madonnával utazunk tovább, és a Vogue-gal, ez pedig tipikusan az a dal, hogyha a 90-es, 2000-es években volt valami film, amiben a divat szóba került, akkor ezt a daltot biztos, hogy hallhattuk. Na meg most itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Monornál baleset történt a 34-es kilométernél, úgyhogy csak a külső sáv járható. Budapestről pedig azt az információt kaptam, hogy az Andrássy úton történt baleset, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Köszönöm szépen az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Ha bárki bármit lát az utakon, az utak mentén, ami infó lehet a többi autózónak, megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kristóftól jött egy üzenet, aki azt írta, hogy náluk nagyon nyárvégi hangulat van az irodában, egyébként 6-an dolgoznak az irodában plusz a főnök, viszont utóbbi annyira jó fej volt, hogy látta a többieken picit ezt a már-már hétvégi, már-már nyárvégi hangulatot, hogy 2-kor mindenkit hazaengedett, úgyhogy a főnökének szeretnének küldeni egy isteni dalt, annyit ért Kristóf, hogy Tamásnak szól az üzenet, hallgatja egyébként a Best FM-et, de biztosak benne, hogy tudja, kiről lesz szó, úgyhogy hát mindenkinek ilyen főnököt kívánok, és akkor a következő órában a jó főnököknek, és ugye Tamásnak is érkezzen majd a Chocolate Puma és az Always and Forever. Vagy éppen a Hooligans dala, ez a legyen valami. Jó hétvégét nektek!
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Medve tépett szét egy autót Romániában. Esőre most még nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna politológus megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalában nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el Magyarországon. A 60 éves brit férfit Amerikában gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt keresték, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene, a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott hazánkon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte. Autót tépett meg egy éhes medve Romániában. A nem mindennapi jelenetet a Transfogarasi úton videózta le egy autós, írja az Infostart. Az állat odalépett a kocsihoz, megragadta a lökhárítót és leszakította. A közelben egyébként egy egész mackó családot is láttak, így lehet, hogy a felvételen egy anyamedve látható. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mi volt az idei nyár legszebb, legemlékezetesebb, legizgalmasabb pillanata? 2 óra után 4 perccel is erre a kérdésre keresem a választ. Majoros Rita vagyok. Ezen a kérdésre, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a 0620-55-55-155-re, vagy Facebook, vagy Insta oldalunkra, mellé pedig a Chocolate Puma is zenél. Always and Forever.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az idei nyár legemlékezetesebb, legszebb, vagy éppen legjobb pillanata? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, úgyhogy nézzünk is pár üzenetet. Azt írja Gábor, a kislányom idén tanult meg úszni, amikor először elengedte a kezünket a medencében, és egyedül úszott felém. Szerintem büszkébb voltam, mint amikor diplomát kaptam. De cuki. Eszter is írta, férjemmel 20 év után először voltunk kettesben egy teljes hétvégét, gyerekek nélkül, telefon nélkül, csak mi. Rájöttünk, hogy még mindig tudunk randizni egymással, és mennyire jó volt, és elhatároztuk, hogy legalább fél évente adunk magunknak egy ilyen hétvégét. Csodásan hangzik. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha végig gondoljuk az elmúlt nyarat, mi volt a legszebb, legjobb, legizgalmasabb pillanat? Jöhetnek az üzenetek. Az üzenetek közben pedig érkezzen Will Smith és a Getting Jiggy With It, egy igazi nyári hangulatú dal, hogy visszaemlékezzünk a nyári pillanatokra, élvezzük a zenét, a táncot és egyszerűen csak a szabadságot. Getting Jiggy With It, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Balázstól kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasoron, méghozzá a Szilágyi Erzsébet fasor Kútvölgyi út Városmajor utca találkozásánál, úgyhogy ott kell Budapesten némi fennakadásra számítani. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán pedig Monornál korábban baleset történt, a 34-es kilométernél továbbra is csak a külső sáv autózható. Az M1-esen Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt erős a forgalom, úgyhogy szintén torlódás van. Továbbra is, aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Ha látnak valamit, az utakon írjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Készen állsz az ősz legédesebb adacsonyi bulijára. Október 9-10-11-én újraérkezik a Fügefest. Mámorító zenék, pazar gasztroélmények és hamisítatlan fesztivál hangulat vár. Légy szemfüles, a legolcsóbb early bird jegyek már elérhetők, de a készlet gyorsan fogy. Ne hagyd az utolsó pillanatra. Csapj le a kedvezményes belépődre még ma a fugefest.hu oldalon. Fügefest, kóstolj bele!
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágere.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Nagyon-nagyon szép péntök délután mindenkinek Baján és a környéken. A mikrofonnál a következő három órában Hársfai Istvánt hallják, itt a Besten pedig egymás után jönnek a kedvencek, a legjobb dalok. Nem sokára például Spike a Respect, itt lesz velünk Rihanna és az SOS, most pedig Christina Milian kezd. Ez a When You Look At Me.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is te

94.3 Best FM a legjobb zenékkel, itt Baján és a térségben. Nézzük az időjárást, mire is számíthatunk a hétvégén. Holnap jön egy hideg front, ennek hatására már azért gyakrabban zavarják felhők a napsütést, de nem igazán befolyásol ez semmit, hiszen csapadékra országosan semmiképpen nincs esély, csak lokális záporokra, zivatarokra, itt-ott elszórtan ez kialakulhat, de nem mindenhol. Itt-ott erős lehet a szél is, főleg záporok, zivatarok környezetében, erre azért készüljünk, de holnap is Baján és a térségben 28 és 36 fok közötti értékeket mérünk napközben, úgyhogy azért jó időnk lesz. Vasárnap pedig a front nem hoz semmilyen lehűlést, marad a kánikulai meleg nálunk is 29-35 fok közötti értékkel. Itt ott lehet futózápor, zivatar, de leginkább keleten és északkeleten, Baján és a térségben csapadékra nem kell készülnünk, a légmozgás sem lesz erős, az csupán nyugaton és a Tiszántúlon élénkülhet meg, Baján és a környéken erre kicsi az esély, és a jövő eleje is nagyon-nagyon jó időt hoz magával, hétfőn és kedden is maradunk 30-ok felett, ez biztosnak tűnik, és az is tuti, hogy a legjobb zenék szólnak a folytatásban itt a Besten. Megyünk is tovább Rihannával, ez az SOS.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Jelentős mennyiségű szaharai por lesz felettünk, ami szűri a napsütést. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csaknem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanó eszköz vált láthatóvá. Augusztus 24-éig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást. Pótlóbusz jár a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos helyett a Szél-Kálmán tér és a Nyugati pályaudvar között. Karbantartás miatt a villamosok a Margit hídon nem mennek át Budára, csak a Jászai Mari térig közlekednek. A pótlóbuszokra viszont már a Nyugati téren fel lehet szállni. A Dalai Láma nyilatkozatban jelentette ki, hogy imádkozik a pusztító árvíz összes áldozatáért, amely a nepáli-tibeti határon legalább 165 ember halálát okozta, miközben több mint 1300 embert eltűntnek nyilvánítottak. A számüzetésben élő tibeti spirituális vezető egyben reményét fejezte ki, hogy sikerül majd intézkedéseket hozni a hasonló katasztrófák megakadályozására. Szeptember 7-éig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart. Ma tartják az állatkertek éjszakáját. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó péntek estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre.
3: Amerika tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tó vizének legnagyobb része és legmélyebb pontjai az Egyesült Államok területén találhatók. Az Ontario tó az 5 nagy tó egyike. Partján Kanada és az Egyesült Államok osztozik. Kanada továbbra is az eredeti nevet használja.
2: Végül a várható időjárásról. Országszerte száraz, napos időben lesz részünk, délután növekedhet meg a fátyol felhőzet nyugat felől, esni sehol sem fog. Országszerte élénk, a Dunántúl északi felén erős lökések kísérhetik a keleti, délkeleti szelet. Délután 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet, a Dráva mentén lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenét.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 94.3-on nézzünk körül az utakon, autósok úton lévők, tehát figyelem, baj a belterületén továbbra is. Az 51-esen, a 158-159-es kilométerkő között, valamint a 161-162-es kilométerkő között vannak munkálatok. A baj a Bácsi-Szentgyörgy összekötőn a 0-es kilométerkőnél, a közműépítés a hónap végéig, a Szeremlei bekötő úton pedig szintén útszűkület hasonló helyzet miatt, szintén augusztus 30-áig. Dolgoznak az 51-esen, jelenleg a 152-es kilométerkőnél Érsek családnál, ott sem árt egy picit visszamenni a gázpedálról a lábunkat. És hát munkálatok jelenleg Alsónyéknél, a Szeged-Baja-Bátaszék másodrendűn az 55-ösen, a 118 és a 122-es kilométerkő között. Dolgoznak Bács-Borsodnál, a Csávoly-Csátalja összekötőn, a 10-es-12-es kilométerkő között, valamint a Bács-Almás-Kacsmár-Bács-Borsod összekötőn, a 19-es és a 20-as kilométerkő között. A Madarasi bekötő úton pedig kátyúznak a 0-2-es kilométerkő között, félpályás lezárás mellett lehet arra felé haladni. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bárhol is autózzanak. Itt a Besten, a folytatásban pedig száguldunk tovább, csak is képletesen. Át, ami kitennel jön, a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig. 0630 590 2404. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Nem csak autót váltasz, életstílust is. A BYD legújabb modelljei a lenyűgöző dizájnt, a csúcs technológiát, a kiemelt biztonságot és az extra hosszú hatótávot ötvözik. Elektromos és hibrid modellek akár 0% THM-mel elérhetők. A BYD hivatalos márka kereskedése Aliszka Autócentrum, Szekszárd, Bátaszéki út 73-75.
4: Szikrázó gyémánt, rozé aranyban tündöklő vagy letisztult stílus. Tervezze meg álmai gyűrűjét a Barsi Ékszer online karika gyűrű tervező programjában. Csodaszép színek és formák, ezer lehetőség. Barsi Ékszer. Ez a történet rólatok szól.
5: Fontos a megbízhatóság.
6: Pakronet.
7: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
5: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
6: Makronet.
7: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
5: Makronet System Kft. Baja internet szolgáltatója.
8: Lendületes koncertek, zseniális kézműves és Michelin gasztro kiállítók és a nyár legfinomabb ízei egy helyen. Októberben újra érkezik a Fügefest. Készülj a felhőtlen hétvégére és az ízkavalkádra Vadacsonyban. Szerezd meg az Early Bird jegyedet a legkedvezőbb áron a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, éld át az év legfinomabb pillanatait.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
10: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép péntek délután Baján és a térségben. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják ebben az órában is, és naná, hogy szólnak a legjobb dalok. Hamarosan például Szillal az Amazing, jön majd a Faith No More, és persze az Easy. Most pedig az Outkast indít egy óriási klasszikus sikerrel. Szól is, ma héjá!
9: 94.3

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Augusztus 28-a van, nézzük, mit ír a kalendárium. 44 éves lett, 1982-ben született Leanne Rimes, amerikai énekesnő és színésznő. A nevéhez a Can't Fight the Moonlight köthető többek között. 57 éves ma Jack Black, amerikai színész, szinkronszínész, komikus és zenész. 61 éves lett Shania Twain, ki gondolná, a country zene királynője, 1965-ben született ő. 65 éves Kim Appleby, angol énekesnő, a Mellem King Duo tagja. Ma 78 éves Dan Serafin, a Chicago zenekar dobosa. 63 éve volt egy történelmi dolog, mégpedig Martin Luther King Jr. amerikai baptista tiszteletes megtartotta Van egy álmom kezdetű beszédét. 109 éve látta meg a napvilágot Jack Kirby, amerikai képregény rajzoló, aki nagy hatással volt erre a bizonyos műfajra. 277 éve pedig ezen a napon született Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró, a Faust köthető többek között hozzá. És hát augusztus 28-án vannak névnaposaink is, akiket itt Baján és a térségben sem szabad elfelejteni. Az Ágostonokról van szó, latin eredetű név az Augustus kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, jelentése magasztos, fenkölt, hát boldogat nekik és persze minden ünneplőnek sok boldogságot itt Baján és a térségben mellettük is. Na folytatásban pedig megyünk tovább, a legjobb dalok között a Besten érkezik, Nightcrawlers és a Push the Feeling On.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szent Liturgia szeptember 1-én 8 órakor útlezárás Baján és Lovas Zarándoklat Szekszárdon. Köszöntöm Önöket! 2026. augusztus 28-a van, az Oxigén Média híreit hallják a bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. A Mohács 500 emlékéhez kapcsolódó történelmi lovas zarándoklat résztvevőit csütörtökön délelőtt köszöntötték Szekszárdon. A hagyományőrzők a vármegyeház előtt sorakoztak fel, ahol Berlinger Attila polgármester és Varga Zsolt, a Dunadráva Nemzeti Park igazgatóságának őrszolgálat vezetője mondott beszédet. A városvezető emlékeztetett arra, hogy II. Lajos király és serege 1526. augusztus 14-én érkezett Szekszárdra. Az uralkodó az ősi bencés apátság falai között pihent meg, mielőtt tovább indult Mohács felé. A hadhoz Szekszárdi János apát és 147 nehéz fegyverzetű lovas is csatlakozott. Gólyanapot tartottak Dunaföldváron a Magyar László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban. Az idei tanévben összesen 65 diák kezdi meg tanulmányait az intézményben, 2 9. és 1 7. osztály indul. A gyerekek a délelőtt folyamán ismerkedéssel kezdték a napot, majd játékos feladatokat oldottak meg. Ezt követően osztályfőnökeik is bemutatkoztak. A közös ebéd után az iskolafalain kívül folytatódott a program, a diákok a városban különböző feladatokon vehettek részt. A tanévnyitó Szent Liturgiát szeptember 1-én 8 órakor tartják. Megújul a Hajnal utca. Az erről szóló szerződést a napokban írta alá Nagy Balázs Paks alpolgármestere és Nemes Ferenc a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Cégvezetője. A projektet EU-s forrásból nettó 194 millió forintból valósítja meg Paksváros önkormányzata. Faltól falig átalakul az érintett terület. Út és közmű felújításra kerül sor, ivóvízvezeték csere is lesz a házi bekötésekkel együtt, valamint a járdák és a parkolók is új burkolatot kapnak. A szerződéskötésen a kivitelező cég vezetője mellett a társaság műszaki vezetője is jelen volt. Varga Róbert elmondta, hogy a projekt 130 napos időtartam alatt a lakosság tájékoztatása folyamatos lesz. A Hajnal utcai lakosok napra készen megkapják a bontási, építési fázisokkal kapcsolatos információkat, legyen szó útlezárásról vagy az ivóvízszolgáltatás szüneteltetéséről. Szeptember 7-én kerül sor a munkaterület átadása átvételére, előtte azonban lakossági fórumot tart az önkormányzat. Az eseményen minden érintett felteheti kérdéseit, megfogalmazhatja észrevételeit. Részletek a Telepaks oldalán. Szekszárd is környékén a parlagfű pollenszórása tovább erősödött, a virágpor koncentrációja elérte a nagyon magas szintet. Az allergiás tünetek enyhítése és az egészség megőrzése érdekében a parlagfűre érzékenyeknek az alábbi tanácsokat érdemes megfogadniuk. Célszerű a lakások szellőztetését az esti órákra időzíteni. Kültéri tartózkodást követően hazatérve javasolt az azonnali fürdés és hajmosás. A házba belépés után a cipők nedves ruhával történő áttörlése is jó hatású lehet, és a lakásban a gyakori nedves portörlés, felmosás és porszivózás is javasolt. Kern Jánost köszöntötte 90. születésnapi alkalmából a paksi önkormányzat nevében Heringes Anita polgármester és Weisz Mátyás a körzet önkormányzati képviselője. Kern János Pakson született 1936. augusztus 21-én, három gyermekes, tőzsgyökeres paksi családban. Az édesapja hajós volt a Dunán, úszályokon is dolgozott, édesanyja háztartásbeli. Manapság tévézik, rádiót hallgat, kártyázik, de a kedvenc elfoglaltsága a keresztrejtvényfejtés. Az egészsége a korához képest kiváló, a hosszú élettitka szerinte a mértékletesség. Részletek a Telepaks oldalán. Baja vezetése tájékoztatja a hallgatókat, hogy a Deák Ferenc utca, Rókus utca, Cirfusz Ferenc utca körforgalmú csomópont kivitelezési munkálatai új szakaszokhoz érkeztek. A burkolat felbontása után előre nem látható közmű kiváltási feladatok váltak szükségessé, amelyek egy rövid ideig tartó lezárást igényelnek. A Cirfusz Ferenc utcai ág teljes szélességében lezárásra került, a kezdés időpontja péntek, vagyis ma 6 óra, a vége pedig augusztus 31-én hétfőn este lesz. A gyors munkavégzés érdekében a kivitelező a feladatokat a hétvégén végzi el. Az érintett szakasz forgalmát a Deák Ferenc utca és a Rókus utca irányába terelik át. Szeptember 1-én kedden reggel az első járatok már a megszokott rend szerint közlekednek. A Széchenyi utcától a Deák körforgalomig tartó szakasz továbbra is egyirányú marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Felhangzott a gímszarvasnász. Bőgnek a gímbikák Európa egyik legnagyobb összefüggő ártéri erdejében. A hétvégétől már indulnak a szemléletformáló szarvasbőgés hallgató túrák is. Hívta fel a figyelmet az Ökoturisztikai Központ Gemenc portál. Mint írják, a túrákon a vadállomány zavarása nélkül csodálható meg a gímbikák szerelmes názdala. Interaktív szemléletformáló előadások pedig segítenek jobban megérteni ezt a különleges jelenséget. A több órás túrák a gyermekek számára általában nem olyan, hiszen csak akkor eredményesek, ha a résztvevők végig csendben figyelnek. Ugyanakkor szeptember 12-én szombaton külön gyermekbarát túrát szerveznek, ahol kézműves foglalkozások is várják a kicsiket. Ezzel pedig egyébként összefüggő információ, hogy ilyenkor szarvasbőgés idején és persze a párzás idején mindenképpen érdemes jobban figyelni az utakon is, hiszen nagyon-nagyon sokszor előfordulhat, főleg itt a környékünkön is, hogy kiszalad egy-egy őz vagy szarvas elénk, és hát ha egy van, akkor több is van, úgyhogy nagyon-nagyon óvatosan figyeljünk az utakon, mindenről bővebben a bajahangja.hu-n. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább Justin Timberlake-kel, Jana, Rock Your Body a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Válassza a Sugo Lab vérvételi pontjait Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bővebb információ és bejelentkezés sugo-lab.hu vagy hívja Bíró Aranka vérvételi pont vezetőt 13-tól 16 óráig 0630 590 24 04. Sugo Lab. Legyen tisztában a vérképével.
3: Fontos a megbízhatóság.
4: Pakronet.
5: Helyi internetszolgáltatóként személyesen ismerjük ügyfeleinket.
3: Kedves ügyfélszolgálat, gyors segítség, többféle technológiai megoldás.
4: Pakronet.
5: Ha most bemondod nekünk, Rádió 1, egy hónap internetet ajándékba adunk.
3: Makronet System Kft. Baja internetszolgáltatója.
6: A Villa Kabala, a Platán Bistró, a Laposa Birtok és Mujahid Zoltán a Gruppen Swinggel
7: egy helyen?
6: Igen! Októberben újra vár a Fügefest! Csapj le a szuperkedvezményes Early Bird jegyekre még ma a fugefest.hu oldalon, mielőtt elkapkodják. Fügefest, a Balaton legízesebb hétvégéje.
0: Reklámot hallottak.
8: Nyugodtmederben kevés napirendi ponttal zajlott a közgyűlés augusztus 26-án szerda délelőtt a Bajai Városházán. A szokatlan kezdési időpontot délelőtt 10 óra dr. Völgyesi László József egykori címzetes főjegyző reggeli temetése indokolta. Az elhunyt tisztségviselő emléke előtt egy perces néma felállással is tisztelegtek a közgyűlés tagjai és résztvevői. Ezúttal is volt ok a büszkeségre. A nyár folyamán elért sportsikerek okán a városvezetők köszöntötték Kollár Andor Paraíjást, valamint a Spartacus SC sárkányhajó csapatát és Márton Mihály edzőt. Előzetesen távolmaradását két képviselő, Ábrahámné Tóth Edit és dr. Zöld Lászlóné jelezte, míg Hideg Dániel alpolgármester és Hajdú Miklós képviselő a már említett temetés miatt némi késéssel kapcsolódott be a közgyűlés munkálataiba. Tárgyalták a képviselők a lakások hasznosításáról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ezzel kapcsolatban Csubákné Basesek Andrea alpolgármester hozzászólásában jelezte, mivel az utóbbi időben emelkedtek az átlagbérek, ennek értelmében módosították a szociális lakásbérléshez kapcsolódó jövedelemhatárokat annak érdekében, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel. Kiemelte ugyanakkor, hogy a szociális, a költségelvű és a piaci alapú lakbérek mértéke egyelőre változatlan marad. Az előterjesztést 12 igen szavazattal fogadták el. Az 5. napirendi pont tárgyalása kapcsán Hajdú Miklós képviselő hívta fel a figyelmet a Széchenyi utca 8 szám alatti 270 négyzetméteres terület helyzetére, amely 50%-ban beépíthető belvárosi területnek számít a volt belvárosi közösségi ház mögött, és négyszintes épület felhúzásával lehetne hasznosítani. Módosító indítványban kérte ugyanakkor, hogy a szóban forgó területet vegyék le az értékesítésre kijelölt ingatlanok listájáról, ezt azonban az időkeret túllépése miatt a közülés nem fogadta el. Elhangzott a telek közvetlen szomszédságában lévő társaság parkolási gondjainak megoldását vélné felfedezni a terület megszerzésével, ez azonban egyelőre csak tervezési fázisban van. Hogy mi történt még a szerdai közgyűlésen, arról bővebben mindenképpen a bajahangja.hu-n lehet tájékozódni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nagyon szép péntek délutánt és lassan-lassan estét mindenkinek Baján és a térségben a mikrofonnál. Ebben az órában még Hársfai Istvánt hallják, és hozom ezúttal is a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket. Ebben az órában velünk lesz a Sugar Babes-szel az Overload, jön majd a For the Cause-zal az én a Sunshine, most pedig Robbie Williams és Kylie Minogue indít. Ez a Kicks.

0: hiszem a mesét.
1: Közlekedési hírek a Best FM-en.
2: Itt a 94.3-on nézzünk körül az utakon, autósok, úton lévők, tehát figyelem. Baja mellett Máté Telke környékén, a Máté Telkei bekötő úton a 0-2-es kilométerkő között vannak munkálatok. Tataháza Bács-Bokod összekötő út, ott a 2-3-as kilométerkő között dolgoznak. Aztán Tataházában az 55-ösen a 72-es kilométerkőnél, a Tataháza Bács-Bokod összekötőn a 0-1-es kilométerkő között, valamint a Tataháza Bács-Almás összekötőn a 0-1-es kilométerkő között találkozhatunk közműépítéssel. A Bajai utcában, pontosan egyébként az 55-ösön, szintén munkálatok, Mékútnál a 65-ös kilométerkőnél, ahol egyébként a Kalocsa-Bács-Almás összekötőn is dolgoznak a 47-es, 51-es kilométerkő között, és a Mékút-Csikéria összekötőn sincs más helyzet, a 0-1-es kilométerkő között szintén útkarbantartás miatt kell útszükületre számítani. Óvatosan bárhol vezessenek, akár Baján, akár itt a környéken. Jó utat, balesetmentes közlekedést. A folytatásban pedig Jolanda B. Cool érkezik, ez már is a Venus Peak Americano.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Átfogó király dinnyementesítési akciót hirdett a jövő hétre Baja város önkormányzata és a Bajai Kommunális NKFT. A gyomirtás szükséges voltáról az augusztus 26-ai közgyűlésen is szó esett. Az elmúlt hetekben civil aktivisták és önkéntesek a város számos pontján szerveztek megmozdulásokat a király dinnyeirtása céljából. A király dinnyen nagyon jól érzi magát a városban, fogalmazott Hajdú Miklós képviselő az augusztus 26-ai közgyűlésen, felvetve, hogy a lakosság számára is tegyék kötelezővé az írtást a saját területük előtt. Erre reagálva idézte dr. Bari Bernadett polgármester a közleményt, amelyet a reggeli órákban tettek közzé. Ebben kiemelik, az elmúlt hetekben egyre több lakossági jelzés érkezett az önkormányzathoz a királydinnye terjedésével kapcsolatban. A probléma nem új keletű és nem csak Baját érinti. A királydinnye évek óta egyre több helyen jelenik meg. Kedvez neki a hosszantartó szárasság és a gyér növényzettel borított kopár talaj. Rendkívül gyorsan terjedő növényről van szó. Tövises termése beérés után leválik, majd cipőtalpon, kerékpára és autógumin, állatokon vagy más módon könnyen kerül újabb területekre. Az önkormányzat nem most kezdett foglalkozni a problémával. A Bajai Kommunális Nonprofit Kft. Munkatársai kora tavasztól folyamatosan írtják a növényt az önkormányzati területeken. Ahol lehetőség van, gyomirtószerrel permetezik, máshol, például játszótereken, ahol kisgyermekek biztonsága érdekében nem használható vegyszer, kézzel távolítják el. A jelenlegi helyzet még intenzívebb beavatkozást igényel, ezért a következő egy hétben királydinnye mentesítési akcióhetet indítunk. A munkatársaink kiemelten érintett területekre koncentrálnak, és összehangolt munkával tisztítják meg a lehető legtöbb helyszínt. Az önkormányzat azonban egyedül nem tudja tartósan megoldani ezt a problémát. A növény nem ismeri a telek határokat, tovább terjedhet közterületről magánterületre és magánterületről közterületre is. Éppen ezért az akcióhéten a lakosságot is szeretnék bevonni a királydinnye elleni küzdelembe. Hogy pontosan hogyan, arról bővebben a bajahangja.hu-n lehet olvasni. Itt a folytatásban pedig megyünk tovább már is. A Sugar Wave-szel, ez az Overload.

94.3 Best FM a legjobb zenékkel Baján és a térségben. Nem sokára este 6 óra, ez pedig tudják jól azt jelenti, hogy én búcsúzom mindenkitől. Hársfai Istvánt hallották a mikrofonnál, holnap délután 3-tól újra találkozunk itt a 94.3-on. Most pedig Cherry Hellivel érkezik, és persze a Look At Me, mindenkinek nagyon-nagyon szép estét, jó pihenést, jó rádióhallgatást!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Extra felkészítést kapnak a pedagógusok, Mohácsi vész, le kell végre számolni a tévhitekkel, medúza invázió egy francia atomerőműben.
4: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csak nem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
5: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír, 2000 halottai közül meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
3: Medúza invázió miatt kellett leállítani egy atomerőmű 3 blokját Észak-Franciaországban, Gravelines-ban. A vízi állatok a tengerből kis hián bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. 2 hete 3 reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége.

0: első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
2: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want.

csak mi nácsiptesek, hanem a komplet Best FM érdeke, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 06 255 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat az Best FM

0: A legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: Hírek a Best FM-en.
1: 24 órás védelem alatt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői hazatért a műszaki hibás Gripen hős pilótája, újabb áradástól tartanak Nepálban.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: Elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének és helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy Ungár Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes, idézem, a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Ma választotta meg őket az országgyűlés, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán, ezért felfüggesztették a szerdai katasztrófa utáni mentést. Tegnap előtt eltorlaszolt egy folyót egy gletscherről lezúduló jéglavina, a felgyülemlett víz pedig előtt

0: töltötte a térséget. Az ártelepüléseket mosott el, a legutóbbi beszámolók már 500 halottról szólnak. Ennél sokkal többen tűntek el, köztük 3 magyar is. Népszerű országos sportfesztivállán nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. A Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Részletek Kulcsár Róbert versenyigazgatótól.
1: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felülelő programsorozattal készülünk idén.
0: Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor elővesz és leporolja, mint az SOS-t.
5: Szia Vágyból, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült darab, de ez az egész album nagyon-nagyon jó volt.
4: Igen, ez mi is volt ennek a címe? A... Ugye? Hát, 50 fölött ez már, ugye? Ilyen nehezen.
5: Nagyon-nagyon durva. Tehát 50 fölött már nagyon-nagyon durva, tényleg.
4: És ráadásul, hogy még csak te vagy 50 fölött. Na,
5: viszont erről az albumról a kedvencem a Paradise volt.
4: Igen.
5: Nagyon-nagyon
4: szeretem. Azért nagyon jó. De, na, Lauer Krisztián a lemezjátszók mögött, egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Pontosabban még egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában, a Classic House.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, Paradise. A címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair-féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcos? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
3: A birodalmi katonák.
2: A stormtrooperek.
3: Stormtrooperek, igen.
2: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már így valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
3: Igen.
2: Vagy nem tudom. Tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik, mit tudom én, melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
3: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
2: Ott már nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog gyorsan akartam mondani. A Soul Searcherbe az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
3: Nem is tudtam.
2: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon. Lauer Christian a lemezjátszók mögött. Classic House egészen 8-ig.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutok eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a
3: Barry White,
2: igen, a You See The Trouble With Me. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy ő nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és azt mondja, hogy elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogy hogyha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a Bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett énekeltetni.
2: Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye, már nincsenek
2: meg a lemezeim.
3: Volt, hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti Barry White-os
3: moka. Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kevés volt, igen.
2: Na, hát ez meg Belamur, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: Ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na tessék, na, okay, na eszembe jutott.
2: Legalább ez, jó van, na bocsánat, Silicon Soul, right on. Lauer Christiana, Classic House 8-ig itt a Westen.

0: Rock Mixben, megszakítás nélkül, ez a Night Shift.
1: Igen, gyakorolj még önkritikát, tehát a zenék ma is nagyon jók voltak, mi nem voltunk annyira toppon. Igen, tehát később jutott eszünk be, és még akkor se jutott eszünk be, amikor hát, később eszünk meg.
2: Ez most
1: mindegy, figyelj, megyünk ki a nyárból, ez a permanens kánikol, ez mindenkinek az agyára ment, nekünk is. Figyelj, szépítetsz hétfőn, te zárod a nyarat, augusztus 31.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Úgyhogy ennyi a mai extrát, mert köszönjük szépen Lauer Krisztiánnak, hát akkor hétfőn a nyár utolsó napján találkozunk ismét.
2: Úgy, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem volt még ekkora a száj az Alföldön, havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika. Amerikában körözött bűnözőt tartóztattak fel az M3-ason. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik, érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 mm sem esett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivar.

0: kattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
1: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el itthon, a 60 éves brit férfit gyerekek ellen elkövetett szexuális bűntettek miatt keresték az Egyesült Államokban, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott az országon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte őt. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor, hogy a Black Eyed Peas mondja, fussunk neki, az idei nyár utolsó péntek éjszakájának. Let's get it started, ezzel nyitjuk ezt a 60 percet, amelyben érkezik még Anastasia One Day in Your Life-al. Itt az a Shapeshifters a Back to Basics-el, és Pink is hozza majd a Don't Let Me Get Me.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

Nekem a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best-en.

Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiemelt kutatás is segíti az ország felkészülését a klímaváltozásra. Amerikai győzelmi jelentés az öbölből, az évtized lopása Bécsben.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndioxid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
3: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltak sikra.
1: Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait.

0: Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Ezek mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután, úgy, hogy bezúzták az egyik tároló üvegét. Nagy erőkkel nyomoznak a rendőrök, a két férfiról képeket is közreadtak. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A hupikék, törpikék után szabadon a sztárok élete nem csak játék és mese. Valaki már két hete elkezdte az őszi turnészezont, például a Salt and Pepper, a TLC-vel és az M-Vogue-val együtt augusztus 15-e óta úton van. A Backstreet Boys pedig majd szeptember végén érkezik egy kéthetes németországi turnéra, meg hozzánk a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM-ben a legjobb zenék, egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepper, és ez így megy két órán keresztül. Kettő hetet tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepper a TLC-vel és az En Vogue-val együtt turnézik, most csak egyedül érkezik a Salt and Pepper a Shoop-val itt a Besten.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Cam.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Cam.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Cap.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
3: Best of a legjobb zenék, és ez az előbb említett Blue Note Records még mind a mai napig működik, és mind a mai napig ad ki jazz lemezeket. De hát az egyetlen olyan dal, ami világszinten is ismertétette őket, az ez. Az Asprey-től érkezik a Cantaloupe itt a Best of.

Best of a Legerzenek sajnos csak egyetlen egy albumra futottam ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On the Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a Bestem.

Vagyonvédelmi hivatal kemény üzenet a kormányfőtől. Hulladék hegyeket emeltek ki a Tiszából és a Bodrogból. Elhunyt Európa legidősebb uralkodója. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Ma választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Snádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre szól. Mindketten 24 órás rendőri védelmet kaptak. A Fidesz frakció nem vett részt a voksolásban, később közölték, az Alkotmánybírósághoz fordulnak a szervezetről szóló törvény miatt. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Csak nem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET-kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott heverhet. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Elhunyt 5. Harald, Norvégia királya, csaknem 2 hete kórházban ápolt.

0: Ritka és súlyos betegsége miatt 1991-ben került a skandináv ország trónjára. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 esztendős korában érte a halál. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A Spice Girls-ből Melanie C-vel és Jerry Halliwell-el is volt hosszabb, rövidebb ideig valamiféle viszonya Robbie Williamsnek. Akár erről is szólhatna a United 3-an párban című dala, csak ugye ott meg pont fordított az ivararány. Robbie Williams, a Spice Girls és persze a United is érkezik majd a következő órában itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipjében. Szóval a kiadója nyomást helyezett az MTV

0: talán még meg is.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Big Rock.

0: ciao.
1: Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars rajongók biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben a névredő erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy Spoonface Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Five és a Maroon 5 is érkezik a mai utolsó 60 percben, és ha már utolsó, hát a nyár utolsó péntek estéhez méltóan azért majd adunk a klub hangulatnak, hiszen jön majd a Soul Searcher-től a Can't Get Enough, vagy éppen a Salome de Bahia-tól az Outro Lugar, a No Doubt és az It's My Life után, mert ez indítja ezt az órát.
1: Ez a Night Shift a Best

címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro Lugar, jön Salome de Bahia, itt a Vesztem.

FM, a legjobb zenék, akinek még van kedve, meg van lehetősége, mindenféleképpen használja ki a hétvégét, meg még a hétfőt, hogy egy utolsót nyaraljon. 32-33 fokos nappali maximum, egy picike szél lesz holnap, de elegyésző, az már inkább fájobb, hogy hidegfront is lesz. Jó, de mondom még egyszer, nyár hétfőig, aztán utána könyörtelenül megköszönt az ősz. Jön Shanice, az I Love Your Smile, itt a Westen.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Last FM a legjobb zenék, pont ahogy Craig David mondja, Walking Away, megyek. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek. Holnap Hip Hop és R&B, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, 6 és 8 óra között természetesen, ugyanúgy, mint hétköznap. Hétvégén is mixel indítjuk majd a Night Shift-et, 8-tól pedig Biki, Big Favi Tomi lesz a házigazda. Craig David jön, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.